Kedves hallgatóink, önök a Zenebona Rádió Calgaryban szerkesztett magyar nyelvű zenés szórakoztató műsorát hallgatják, a mikrofonnál Kozma Grimm Mária. Mint mindig, ma is itt vagyok. Szeretettel köszöntök mindenkit ezen a szombati napon, Szent Jakab havának, más néven nyárhónak, illetve Áldás havának 18. napján. A mai naphoz egy egészen különleges világnap is kapcsolódik. Július 18-án tartják a Nemzetközi Kaviár napot, vagyis az International Caviar Day-t. Persze ez inkább azoknak szól, akik időnként megengedhetik maguknak ezt a bizonyos luxus csemegét. Hogy kitalálta ki ezeket a világnapokat, azt tőlem ne kérdezzék, kérem, erre én sem tudom a választ. Egy biztos, felkerülnek a világhálóra, én pedig szeretek közülük néhányat megemlíteni, főleg, ha érdekesek vagy mosolyt csalhatnak az ember arcára. A kaviár egyéb igencsak megosztó étel, vannak, akik igazi ingyenségnek tartják és rajonganak érte, mások pedig még ránézni sem szeretnek. A következő percekben néhány érdekesség.

Egyet is megosztok róla, de előtte szóljon a zene, hogy ne legyünk unalmasak, tehát indítsuk jó hangulatba, kezdjük el vidáman a mai 968. műsorunkat. Mindenkinek kellemes rádiózást, jó kikapcsolódást kívánok!

kimondottan kaviárról szóló zenét nem találtam, de eszembe jutott a Kárpátia együttes most lejátszott, amit hallottuk, Sok a horgász, kevés a hal című dala, amely a 2004-ben megjelent Tűzzel vassal című albumon található. Annyit azért érdemes megjegyezni, hogy a Kárpátia politikailag megosztó zenekarnak számít. De, mint hallottuk, tudnak ők másról is énekelni, ha akarnak. Apropó produkció, a mai témához kapcsolódik még egy kétrészes zenei összeállítás is, amit majd a műsor végén hallhatnak. Az első rész egy kicsit lerövidítve, sokak gyermekkorát idézi majd fel, hiszen a nagy horgászról szól. A második pedig maradjon egyelőre meglepetés, jó? Na most pedig gyorsan elmondom azt a maroknyi érdekességet, amit a mai Nemzetközi Kaviár Nap kapcsán olvastam. A Nemzetközi Kaviár Napot, tehát az International Caviar Day minden évben július 18-án ünneplik. Ez egy nem hivatalos gasztronómiai világnap, amely a kaviár, mint különleges csemege népszerűsítését szolgálja. Egyre több országban rendeznek ebből az alkalomból kóstolókat és különféle gasztronómiai programokat. Azt azért a maga módján előre bocsátom, hogy a kaviár nem más, mint megtisztított és sózott, na micsoda? Hát halikra. Hal tojás, halikra. A világ számos országában fogyasztják, de a legtöbben mégis az orosz konyha egyik jellegzetes különlegességeként ismerik. A világszerte ismert orosz kaviár a Fekete-tengerben, az Azovi-tengerben és a Kapszi-tengerben honos

valódi tokfélék ikrájából készül. A fogyasztásra kerülő orosz kaviárokat maloszol, tehát enyhén sózott, illetve hordos, erősen sózott kaviárra osztják. A legértékesebb és a legdrágább a Kaszpi-tengeri vízának az ikrája, a beluga kaviár. Szólnék a történetről nagyon röviden, lesűrűsítve a rengeteg adatot, mert igen érdekes, amit ezzel kapcsolatban találtam. A kaviár elnevezés a perzsa tojás szóból ered, ami török és olasz, valamint francia kereskedelem révén terjedt el más nyelvekben. Az ókori Perzsiában gyógyító hatást tulajdonítottak neki, később gasztronómiai különlegességként fogyasztották, és ahogy Arisztotelész is megemlíti, a dúsgazdag görögöknél és az egyiptomiaknál a lakomák végét az jelentette, amikor behozták a halikrát. Ez érdekes, hiszen Európában, sőt Amerikában is inkább a lakoma elején aperitívként vagy előételként szokták kínálni, nem? A középkorban a kaviár kereskedelme is királyi jog volt, az alattvalók csak külön engedéllyel foglalkozhattak ilyesmivel. Második Miklós cár például kaviárban kérte be a halászok éves adóját. Miután Észak-Amerika folyóiban is felfedezték a tokhalat, az 1900-as évekre USA és Kanada váltak a világ legnagyobb exportőrévé, együttesen évi 600 tonna kivitellel. Húha! Emiatt a halállomány annyira megcsappant, hogy 1906-tól szigorú kereskedelmi korlátozást vezettek be, ami azonban nem volt elegendő, hogy újra elszaporodjon a tokhal. Itt van egy érdekesség, amit meg szeretnék említeni, és pedig az, hogy ekkor, ebben az időben a felértékelődés hatására Cézár Ritz szállodamogul állandó elemként felvette az étlapjára kaviárt, ami ismét a luxus ételek közé emelte ezt a finomságot. Az 1960-as évektől a kaviár világpiaci ára ismét meredeken emelkedni kezdett a szűkülő kínálat miatt. Csak a kíváncsiság kedvéért megnéztem, hogy jelenleg mennyibe kerül egy kilogramm kaviár. Hát, kapaszkodjanak meg, kedves hallgatóim! Az általános nagykereskedelmi ár kilogramonként körülbelül 600 és 900 amerikai dollár között ingadozik. A sevruga vagy sevruga már 800 dollártól indul, az osztietra nagyjából 1200 dollártól, míg a beluga kaviárért legalább 3500 dollárt kell fizetni kilogrammonként. A legkiválóbb minőségű tételek pedig ennél jóval drágábbak is lehetnek. Szóval, hát én azt hiszem, egy ideig még maradok a rántott halnál. Na de térjek vissza a lexikonhoz, itt azt írják, hogy a Szovjetunió felbomlása után a Kaszpi-tengeren korlátok nélkül kezdték a tokhalakat halászni, így mára a tokhalak 15 fajtájából 8 veszélyezett, 6 pedig a kihalás szélén áll. Napjainkban mindkét nagy kaviár exportőr ország, Oroszország és Irán is belátta, hogy állami szinten kell felvenni a harcot az orvhalászokkal. Iránban kihajózási tilalmat vezettek be, még Oroszországban állami monopóliummá tették a kaviár előállítását. Magyarországon őshonos volt több nemes ikrát adó hal, de napjainkra a szabályozások és más okok miatt kipusztultak, visszatelepítésükkel pedig próbálkoznak. Na és ha már a kaviárról beszélünk, érdekes magyar vonatkozás is akad itt a lexikonban, azt írják, hogy sokan talán nem is gondolnák, hogy Magyarországon is foglalkoztak tokhal tenyésztéssel. Két ismert helyszín is kapcsolódik ehhez, Vésztő és Ercsi. A vésztői Silverfish Kft. Az elsők között kezdett tokhalat tenyészteni és hazai kaviárt előállítani. A vállalkozás termékei nemzetközi figyelmet is kaptak, sőt a magyar kaviár neve külföldön is ismerté vált. A cég azon

van gazdasági nehézségek miatt megszűnt, így ma már nem működik az a vésztői kaviár manufaktúra, amely egykor nagy reményekkel indult. Ercsi egykor a magyar toktenyésztés egyik fontos központja volt. A Duna közelsége miatt itt több olyan telep is működött, ahol tokfélék, például Kecsege, Vágótok és Viza szaporításával és nevelésével foglalkoztak. Ezek a telepek nem csak a kaviár termelés szempontjából voltak érdekesek, hanem természetvédelmi szerepet is betöltöttek, hiszen a megfogyatkozott tokhal állományok megőrzését és visszatelepítését is szolgálták. Azt azonban érdemes hozzátenni, hogy a korábbi ercsi toktenyésztési központok mai működéséről nincs egyértelmű nyilvános információ, ezért ma már inkább a magyar toktenyésztés egy fontos állomásaként érdemes rájuk hivatkozni. Ezt írják itt az interneten. A tokhal tenyésztés bizony nem gyors üzlet, kedves hallgatóim. Ezek a halak lassan nőnek, és egy nőstény tokhalnak akár sok év kell ahhoz, hogy megfelelő minőségű és mennyiségű ikrát adjon. Éppen ezért a kaviár valójában nem csak egy drága élelmiszer, hanem hosszú évek munkájának eredménye is. Egy kis érdekesség még, a beluga tokhal, amelynek ikrája a világ egyik legdrágább kaviárja, természetes állományai annyira megfogyatkoztak, hogy ma a világ kaviárjának döntő része már tenyésztett tokhalból származik. Napjainkban a kaviárt a ritkassága és ebből következő magas ára miatt szinte kizárólag szendvicsként fogyasztják. Korábban a kaviárt használták a főtt ételek alkotó részeként is, ismert a kaviáros palacsinta például, amit valami kaviáros blininek hívjanak. Ehhez általában a vörös vagy a rózsaszín kaviár illik. Gyakran fekete kaviárral dúsították az uhat. Na mi az uha? Hát az egy hallé. De a hajában sült krumplit is gyakran töltötték meg kaviárral. Hát ez finom lehetett. Na de most már témát kell váltsak, mert megkívántam a kaviárt. Most már bizony el kéne kezdeni zenebonálni is, nem igaz? Jöjjön a jól ismert nagy ho-ho-ho-horgászdal, amelyet az Ovi TV töltött fel az internetre, én pedig onnan kölcsönöztem, lekoppintottam. Ez a dal annak idején a népszerű rajzfilm sorozat felvezető zenéje volt, és azóta több zenekar is feldolgozta, átdolgozta. Igen ám, de ma már nem is feltétlenül kell hozzá egy egész zenekar, tehát a feldolgozáshoz. Nem bizony, elég, ha a mesterséges intelligencia, vagyis az AI óra alá tesszük a szöveget, és néhány mondatban megadjuk neki, milyen stílusú, milyen hangulatú, milyen dallamvilágú zenét szeretnénk hallani, és már készülhet is egy új mű. Hogy ez valóban működik, kérem szépen, azt a következő dal is bizonyítja. Hallgassuk meg, kíváncsi vagyok önöknek, melyik tetszik majd jobban, a régi, sokak gyermekkorát idéző rajzfilmzene, vagy az új, a mesterséges intelligencia által

Hé, komám! Megjött a nyár. A parton már hűl a fröccs. A bot meghajlik. És tudod, ki jön ilyenkor?

Jó éjszakát, horgászok! Önök a Zenebona Rádió Calgaryban szerkesztett magyar nyelvű műsorát hallgatják, melynek küldetése a műfaji kötöttség nélküli szórakoztató, hagyományőrző műsorok életre keltése. A nyelvápoló jellegű összeállítások, zenés csemegék, a helybéli, a torontói és a vancouveri, valamint az interneten keresztül minden magyar honfitársunkat, azaz a magyarságot hivatott szolgálni. Calgaryban az adást minden szombat délután 5 órakor sugározzák az FM 94.7-es hullámhosszán. Műsorainkban megpróbálok hallgatóink kedvébe járni sokszínű és tartalmas heti beszámolókkal, a jobbnál jobb kabarékavalkádokkal és ritmusos, minden korosztálynak válogatott zenei palettánkkal. Röviden ez jellemzi a Zenebona Rádió műsorát. Hozzászólásokat, véleményeket várok a zbr2008@gmail.com elektronikus levél címre, vagy telefonon is elérhető vagyok a 403-286-3176-os telefonszámon. Köszönöm a jelenlétet!

Kedves hallgatóink, folytatom adásunkat a már megszokott magyar történelmi multidéző rovatunkkal. Mai témánk sajnos nem a történelem örömteli fejezetei közé tartozik. Egy olyan korszakba kell visszatekintenünk az 1950-es évek elejére, amikor a kommunista diktatúra megszilárdítása során sok emberi élet tört ketté, családok szakadtak el egymástól, és ezrek váltak politikai döntések áldozataivá. A mai alkalommal a hortobágyi kényszerkitelepítésekről szeretnék néhány gondolatot megosztani önökkel. Azért választottam ezt a témát, mert ez a nap szorosan kapcsolódik a szomorú történelmi eseményhez. 1951. július 18-án fejeződtek be a Budapestről indított nagyszabású kitelepítések, amelyek során mintegy 13 ezer a rendszer által osztályidegennek minősített embert kényszerítettek otthonuk elhagyására. A kitelepítési rendelet néhány héttel korábban, június 17-én jelent meg. A döntések mögött nem bírósági ítéletek álltak, hanem egy olyan hatalmi rendszer akarata, amely bizonyos társadalmi csoportokat ellenségként kezelt. Családokat fosztottak meg a megszokott életüktől, otthonaiktól, és sokakat a Hortobágy térségében kialakított kényszermunkatáborokba hurcoltak. A történelmi források alapján röviden összefoglalva a következőket lehet elmondani. A hortobágyi kitelepítések 1950 és 53 között zajlottak. Az első nagyobb akcióra 1950 nyarán került sor. A levéltári adatok szerint több ezer ember családostól telepítettek ki a Hortobágy különböző területeire, létrehozott zárt táborokba. Na de kik voltak azok, akiket elhurcoltak? És hogyan, miért tették ezt velük? Nem bírósági ítéletek alapján döntöttek sorsukról, nem ám. Az államvédelmi hatóság, valamint a rendőri szervek olyan embereket is kitelepítettek, akiket a hatalom megbízhatatlannak vagy veszélyesnek tartott. Az érintettek között voltak korábbi gazdálkodók, módosabb parasztcsaládok, volt katonák, tisztviselők, határmentők,

0: menti települések lakói, valamint olyan családok is, amelyek egyszerűen társadalmi hátterük miatt kerültek a rendszer célkeresztjébe. És hogyan zajlott le ez a rettenetes kitelepítés? A legtöbb budapesti kitelepített az első, a második és a 12. kerületből származott, amelyek akkoriban a főváros elegáns polgári negyedeinek számítottak. Itt álltak azok a patinás villák és polgári otthonok, amelyek sok esetben egyik napról a másikra üresen maradtak. Persze nem sokáig majd a kommunisták elvették azokat. A hatalom nem adott valódi magyarázatot döntéseire, a Rákosi diktatúra egyik legsötétebb időszakáról beszélünk, amikor koncepciós perek, internálások, kivégzések és kitelepítések határozták meg az ország életét. A társadalmat állandó félelemben tartotta a háborús fenyegetés és az úgynevezett osztályellenség elleni harc jelszava. Sok családot hajnalban váratlanul ébresztették fel, rövid időt kaptak arra, hogy néhány személyes tárgyat magukkal vigyenek, majd vasúti szerelvényeken szállították őket a Hortobágy pusztáira. Az ottani életkörülmények rendkívül nehezek voltak, a kitelepítetteket gyakran régi tanyákon, istállókban, vagy leromlott állapotú, egyszerű épületekben helyezték el. Nem hagyhatták el szabadon a kijelölt területet, őrzés alatt álltak, és állami gazdaságokban kellett nehéz fizikai munkát végezniük. A bizonytalanság különösen nagy teher volt számukra, mert nem tudták, meddig tart büntetésük, és mikor térhetnek vissza korábbi életükhöz. A szenvedésekből nem csak a felnőttek, hanem sajnos a gyerekek és az idősek is részesülhettek. A hortobágyi térségben összesen 12 kényszermunkatábor működött, többek között Elepen, Kócspusztán, Borsostanyán, Konyán és Lenintanyán, írják itt a lexikonban. 1953-ban Sztálin halála után és az enyhülő politikai helyzet következtében a táborokat felszámolták. A kitelepítettek azonban sok esetben nem kapták vissza a régi életüket, lakásukat, hát ez ugyebár ez természetes volt, hazatérésük nehézségekbe ütközött, és a hátrányos megkülönböztetés sokáig elkísérte őket. Az 1950-es évek elejének története ma is nehezen felfogható korszak. A háború utáni évek tragédiái, a deportálások, a kényszermunkára hurcolások, a lakosság cserék, a Malenki robot, valamint a Recski internáló tábor mind egy olyan korszak részei voltak, amikor az emberi élet és méltóság gyakran háttérbe szorult a politikai célok mögött. A hortobágyi kitelepítések története ezért nem csupán egy történelmi esemény, hanem sok ezer magyar család személyes tragédiája is. Emlékezni ezekre a sorsokra nem a múlt sebeinek újranyitását jelenti, hanem annak felismerését, hogy az emberi méltóság, a szabadság és a jogbiztonság olyan értékek, amelyeket minden korban védenünk kell. A Hortobágyi Nemzeti Park területén ma emlékmű őrzi az elhurcoltak emlékét, tisztelegve mindazok előtt, akik az 1950 és 53 között működő kényszer munkatáborok áldozatai lettek. Kedves hallgatóink, ez volt a történelmi múltidézőnk. Most hallgassunk egy kis zenét, majd felköszöntjük egy szép dallal a névnaposokat, és természetesen a humor sem fog hiányozni ebből az adásból sem. Következő dalt a Kormorán együttes adja elő, melynek címe A bujdosó imája. A verset írta Vas Albert. Fogadják kérem szeretettel, és ha tehetik, maradjanak továbbra is velem, jó?
1: Uram, ki fönt az égben, lakozol fényességben, gyújtsd föl szent tüzedet,

szép volt ez a dal, ugye? Nagyon szerettem ezeket az alkotásokat. Na de most jöjjön a névnaposok köszöntő dala. Biztosan már türelmetlenül várják a Zenebuna rádió ajándékát, amellyel a mai és a holnapi névnapos hallgatóinkat lepjük meg. Ma van Frigyes, Arno, Arnold, Frederik, Fremont, Hédi, Hedvig, Justian, Kámea, Kamilla, Lantos, Milán, Milka, Milton, Szemőke és Zomilla napja. Zomilla, milyen érdekes név. Holnap lesz Emilia, Ajtonka, Alfred, Ambrus, Aranka, Arany, Arzén. Na tessék, Arzén. Arany után Arzén. Arzénia, Aurélia, Emili, Eperke, Esztelia, Eszténa, Golda, Goldi, Goldina, Gyémánt, Morella, Rubin, hoppá, Rubina, Rubinka, Rufina, Stella, Szederke, Varsány, Versény és Vince. Nem akarok kötözködni, de a holnapi névnapi lista alapján úgy tűnik, hogy mintha az ásványtan és a földtan szerkesztette volna össze a naptárt, nem? Ünnepel ugye az arany, az arzén, a goldi, ami ugye szintén aranyat jelent, aztán ott a gyémánt, a rubin, és még a stella is, ami csillagot jelent. Na szóval, aki ezt a névnapi névsort összeállította, láthatóan szerette a kincseket és a természet csodáit. Na de félretéve ezt a kis tréfát, szívből gratulálok minden ünnepeltnek. Igen, még az arzéneknek is. Kívánok mindannyiuknak nagyon boldog névnapot, jó egészséget, sok örömöt, vidámságot és szeretetben gazdag ünneplést. Isten éltesse mindnyájuk.

Hihetetlen, milyen remek népdal feldolgozásokat készít a Balkán fanatik, nem? Ezt az imént hallott Csókolj meg babám is kiválóan bizonyítja. Én nagyon szeretem a dalaikat, mert úgy tudják ötvözni a hagyományos népzenét a modern elektronikus hangzással, hogy közben az eredeti dalamok lelke is megmarad. Érdemes tudni, hogy a Csókolj meg babám egy magyar népdal korszerű feldolgozása. Az eredeti népdalnak ugyebár nincs ismert szerzője, hisz ez a népköltészet része. Maga a feldolgozás és hangszerelés pedig a Balkán fanatik alkotóihoz, elsősorban Lepés Gáborhoz és Jorgosz Czorczogluhoz, Czorczoglu, nem tudom soha kiejteni ezt a nevet, köthető, bocsánatot kérek ezért. A dal a 2015-ben megjelent azonos című albumon kapott helyet. Befejezésre még hozzátoldom azt az infót is, hogy a Balkán fanatik 2002-ben alakult, és azóta is a hazai világzenei élet egyik meghatározó együttese. Számos ismert feldolgozás fűződik a nevükhöz, többek között a Feljött a nap, a Repülj madár, Van nekem egy rettenetes szokásom, valamint a most hallott Csókolj meg babám is. Nem véletlen, hogy több mint két évtized után is töretlen a népszerűségük. Kedves hallgatóim, én ennyit akartam elmondani a zenekarról, most pedig gyorsan tekerem is a gombot, nehogy a humoristák megsértődjenek, amiért még mindig várakoztatjuk őket. Már is átadom nekik a mikrofont, hogy elkezdhessék produkciójukat, amelynek egyetlen célja van: mosolyt csalni az arcokra és jó kedvre deríteni mindenkit, minden kedves hallgatót. Kívánok önöknek sok nevetést, hangos hahotázást és kellemes szórakozást.

0: 3425 Tamás nem lesz Supershop kártya, kézpénz matricát gyűjti, zöldgom pinkot, zöldgom 4250 forint lesz, százasra visszajáró. Köszönöm szépen, jó napot kívánok, ple. Kati, gyere, légy szíves!
1: Elnézést, tessék mondani, itt a sor vége?
2: Igen, mert ilyen országban élünk, tessék nyugodtan elém jönni itt a kutyussal.
1: Nem kutyus, a unokám.
2: Jó, akkor bajusz miatt azt hittem.
1: Gyere, Krisztika, a büdös bácsi előre engedett, gyere. Ó, de büdös. Köszönjük szépen,
2: fuj! Semmiség, ha így is van drága minden itt, a multik mindent itt tönkre izének, a autófizetők pénzéből, jó Isten, nehogy már a Szotyi köpje a Viktort.
1: Így van, ahogy tetszik mondani. A Unió meg a Amerika is mit művel ittem?
2: Hát most oda bejutott a Ebola.
1: Akkor mégse tiltották ki.
2: Nem, az valami vitaindító, vagy micsoda.
1: Vitaindító az valami.

0: mindegy, egy a biztos, jó, nézzünk itten kifele. Á, nehogy már a Tesco zárja be a semjént.
1: Szuper sapkátya, Kati, gyere, léci megint!
2: Na, melyik sorba álljunk?
1: Mindegy, egyforma csiga mind.
2: Akkor ide.
1: Jaj, nem már.
2: Jó, akkor oda.
1: Jaj, de most mi?
2: Jó, tudod, mit én állok ide, te meg állja oda, amelyik gyorsabban bátálunk, na.
1: Most mi van?
2: Te miért állsz oda, ma miért
1: állsz? Mert itt nincs senki.
2: Persze, mert zárva van.
1: Mi van ebben az ecskóban ez?
2: Kókusz.
1: Nem, hanem a mi a néninek van.
2: Tarkabab.
1: Tarkabab?
2: Tarkabab.
1: És akkor hol a szarva?
2: Nincs szarva.
1: De tarka?
2: Igen, tarkabab.
1: Tejet is ad?
2: Nem, ez nem tehén, ez bab.
1: Nem mondja, hogy mu?
2: Nem, mert most kókuszt veszünk.
1: Sorba?
2: Mert mások is vesznek.
1: De nekünk üres a kosarunk.
2: Mert nincs kókusz.

0: Ha itt nincs kókusz, akkor miért nem megyünk ki?
1: Nem megyek ki, amíg nincs kókusz.
0: Hát én a múltkor bevásároltam a hétvégén, az pikpak kell menni 8000 forint, pedig hát ugye csak azt vettem, amit kellett. Egy trinkenvasszen sört vettem, meg 5 rút kóvász, chips, meg egy kis pár, ilyen pár darab ilyen villanykörte, pálinkát vettem azt a...
2: Pálinkát azt én is szoktam venni, mert azt mindig felteszem a gáz 10 helyre, mert a Orbán mondta, hogy most még lehet pálinkát fezni. A mi tagadás nem nagyon ízlett a gyereknek.
0: Én minap akartam venni cigit, aztán mondom, veszek szivart. Hát olyan drága volt, hogy pipa lettem.
2: Hát én meg mondok, küldök egy pár SMS-t ebbe a X Viktorba. Kigyütt... Oda, ja. Ilyen is. Kigyütt a telefonszámla 22000 forint. Aztán, amikor meg a unokámnak beragadtunk egy ilyen nyelv, piercinget, vagy mi a bánatot, az is volt egy 20-as...
0: Hát ugye? Igen, drága a megélhetés.
2: Most megállítólag jön a adó a tusfürdőre, meg a szappan.
0: Hát én ilyeneket már régóta nem veszek.
2: Anyu, vegyünk rá gógumit!
3: Most nem veszek, fiam.
2: De anya, vegyünk rá gógumit!
3: Tedd vissza, az nem rágó.
2: Akkor milyen gumi?
3: Amilyen apádra kellett volna.
2: Pati, gyere, léci!
4: Szihetetlen, rosszul tetszett visszaadni, 1000-est adtam, és 600 lenne a visszajáró.
2: Na, hát ez 600.
4: Nem, ez csak 500, még egy 100-ast kérek.
2: Akkor biztos 500 volt a visszajáró.
4: Nem, mert 400-at fizettem, akkor 600 a visszajáró, nem?
2: Kati, gyere, léci!
4: Nem igaz, most minek várjuk? Adjon vissza még egy 100-ast.
2: Jó, hát ez nem úgy, mert ma a blokkot ellenőriztetni kell, meg alá kell iratni.
4: Nem értem, mit mond.
2: Kati, gyere, itt vannak a NAV-tól! Kati, gyere, légy szíves!
5: Bocsánat, erre az uborkára az volt kírva, hogy 150 forint.
2: Nekem a gépben meg 200 forint van, kész.
5: Jó, akkor dugja föl magának az uborkáját.
2: Szupershop kártya, matricát gyűjti. Kati, gyere, léci!
5: Elnézést, már a csokira 320 volt kiírva.
2: Jó, nekem meg a gépben 400 van.
5: Akkor tudja, hova tegye a csokiát?
2: Nem lehet, már van ott egy uborka. Mikor kerülünk sorra, olyan lassú?
5: Mert ilyen országban élünk. Most már vasárnap bezárják a üzleteket.
2: Ajaj, akkor hogy megyünk ki innen, ha olyan hosszú a sor?

kedves hallgatóink, ezzel lassan elérkeztünk mai adásunk végéhez. Utolsó zeneszámunkkal szeretném köszönteni a Zenebona Rádió új rajongóit, új hallgatóit, akik nemrég feliratkoztak műsorunk listájára. Elzát, Didit, Didi, neked szól ez most, Terry, neked is, és Julcsit. Ezúttal ismét szeretném felhívni mindenki figyelmét egy fontos dologra, hogy néhány hónappal ezelőtt technikai problémánk adódott műsoraink megosztásával, pontosabban az e-mailben küldött linkek használatával kapcsolatban voltak gondok. Akkor úgy döntöttem, hogy egy teljesen új friss hallgatói listát készítek. Örömmel mondhatom, hogy a régi listán szereplők nagy része már ismét felkerült az új rendszerbe, így legtöbben továbbra is megkapják a heti Zenebona Rádió adásokat. Néhány kedves hallgatónk azonban még hiányzik, ezért arra kérem önöket, ha tudnak olyan barátról, családtagról vagy ismerősről, aki korábban hallgat a műsorunkat, de esetleg nem kapja meg az új adásokat, szóljanak neki, és biztassák, hogy jelentkezzen nálam a következő e-mail címen zbr2008@gmail.com. Köszönöm szépen, hogy ma is velem tartottak, köszönöm a figyelmüket és a hűségüket. Nagyon örülök, hogy hétről hétre együtt lehetünk. Remélem egy hét múlva ismét találkozunk, és újra együtt tölthetünk egy kellemes rádiós órát. Addig is vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Kozma Grimmáriát hallották Calgaryból, a viszont hallásra.